sangkalap. Viklapnei. Vedat sangkalap. Dusra vi sunai gaya. Just so jealous.